0: odlítli sebe.
1: Holube.
0: Odlítli, seber si to sama.
1: Holube.
0: Odlítli, seber si to sama.
1: Holube.
0: Odlítli, seber si to sama. Odlítli, seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.